0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Rendben lezajlott a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi tegnap. Árthat kamaszkorban a túlzásba vitt bőrápolás, a nap mellé majd felhők érkezhetnek. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi. A vizsgák tegnap a magyar nyelv és irodalommal kezdődtek, több mint 78 ezeren adtak számot tudásukról. A szövegértési nyelvi feladatok után középszinten Vas Albert, Herceg Ferenc és Jókai Mór kapcsán is szerepeltek kérdések, aztán Arany János költeményét a Tölgyek alatt című művet elemezhették a diákok. A mai matematika után holnap majd történelemből írásbeliznek a tanulók, ezután jönnek az idegen nyelvek. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. Átvették megbízó levelüket a választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az Országház kupola termében. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében elmondta, a voksolás lebonyolításában több mint 100 000 vettek részt. Minden a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Elindult az idei szamóca szezon. A fóliás magyar szamóca már megjelent a kínálatban. Szabadföldön május közepétől érik a gyümölcs, mondta rádiónknak Márton Fibéla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát. Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát. Ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület, a tavalyi termés mennyiségre számít az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van.
1: Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás azonban ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten, állítja a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza. Kovács Anikó szerint mindez bőrszárasságot, irritációt, allergiás reakciót okozhat. Azt tanácsolja, hogy a tinédzserek és szüleik kérjék ki szakember véleményét, és ne kövessék a közösségi médiában terjedő házi praktikákat. Marad a nyáriasan meleg, nagyrészt napos idő, de délutántól felhők is érkezhetnek. Este felé nyugaton már néhány futózápor sem kizárt. A hőmérséklet napközben 24 és 30 fok között alakul. Holnap a napsütés sokfelé gomoly felhők zavarhatják, és zápor, zivatar is jöhet. 23-28 fokot ígérnek. Csütörtökön aztán jó sok felhő telepedhet az égre. Esőre, záporra, zivatarra is számíthatunk. Legfeljebb 20-25 fok lehet odakint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzik kiemelten az utakon. Marad a meleg idő, de majd több felhővel. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Három alelnököt jelöl az országgyűlésbe a Tisza párt, jelentette be közösségi oldalán a leendő miniszterelnök. Magyar Péter posztja szerint Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajztörténelem szakos tanárt és Rák Rihárd jogászt javasolják. A Fidesz Vitályos Eszter volt kormány szóvivőt, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk mozgalom pedig Dúró Dórát jelölte az alelnöki pozícióra. Az országgyűlés elnöke Forsthofer Ágnes a Tisza párt balatonfüredi képviselője. Lesz. Őt az alelnökökkel együtt szombaton az alakuló ülésen választják majd meg. Már csaknem 700 ezeren rendelkeztek a neten adójuk 1+1%-áról. A NAV ESJA felületén az is látszik, hogy 190 ezeren megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatot. A határidő május 20-a. Tavaly több mint 2.100.000-en éltek a lehetőséggel. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez, civil szervezetekhez, vallási közösségekhez vagy a Nemzeti Tehetségprogramhoz. Egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az interneten egy friss jelentés szerint. Az áldozatok többsége óvodás általános iskolás. Fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék gyermeküket az okos eszközök használatára, hangsúlyozta Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
2: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Ugye itt az online játék is ebben az életkorban nagyon népszerű. Viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel. Úgyhogy mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami megelőzés alapja lehet.
1: Zajlik az országos razzia az utakon, a héten a teherautó és buszvezetőket ellenőrzik kiemelten a rendőrök. Egy összehangolt európai akció keretében figyelik egyebek mellett a járművek műszaki állapotát, a pihenőidő vagy a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos rendelkezések betartását. Sokat süthet a nap ma is, de később majd felhők is megjelennek az égen. Estétől a Dunántúlon már futózáporok is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben 24 és 30 fok között alakul. Holnap a napsütés sokfelé gomoly felhők zavarhatják, zápor, zivatar is jöhet, 23-28 fokot ígérnek. Csütörtökön aztán jó sok felhő telepedhet az égre. Esőre, záporra, zivatarra is számíthatunk. Kicsit visszaesik a hőmérséklet, legfeljebb 20-25 fok lehet odakint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

139 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, kellemetes ébredezést, vagy nagyon nyugodt hazatérést gondolván itt arra, ha valakinek éjszaka dolga akadt. Nagyon csinos kis kett kerekedett itt alattunk, 0505, én a számisztika, ennek megfelelően battyogunk tovább a nyárba. Bizony, elképesztő tempóban hasít alattunk ez a 2026-os esztendő, remélem, hogy ez idáig mindenki elégedett vele, vagy ha nem, hát van még egy kis idő szilveszterig, hogy elégedettek legyünk. Utakon kéretik vigyázni, jó, itt a tavasz, sok a kétkerekű, főleg a motoros kollégák kigördültek, úgyhogy figyeljünk egymásra, én meghozom a zenéket, úgyis majd. Stone Temple Pilots Europe, kezdjük a Stone-szal.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és nagyon jó utat kívánok. Sávlezárásba lehet botlani a Kerepesi úton, a Vezér utca magasságában, valamint félpályás lezárás van a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, az Apolló utcánál, illetve félpályás lezárás van a 20. kerületben a Török Flóris utca és a Damjanics utca találkozásánál. Jó utat!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Fél hétnél járunk, jó reggelt, jó kávézást, ha valaki még nagyon álmosnak érezné magát. Hát rögvest belelapozok a rock történelembe, számos áttörés, búcsú és nagyon fontos mérföldkő lapít itt. De természetesen hírek után majd zenélünk is. A folytatásban rögvest Chris Rea, Soundtracks.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Rendben lezajlott a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi tegnap. Árthat kamaszkorban a túlzásba vitt bőrápolás, a nap mellé majd felhők érkezhetnek. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi. A vizsgák tegnap a magyar nyelv és irodalommal kezdődtek, több mint 78 ezeren adtak számot tudásukról. A szövegértési nyelvi feladatok után középszinten Vas Albert, Herceg Ferenc és Jókai Mór kapcsán is szerepeltek kérdések, aztán Arany János költeményét a Tölgyek alatt című művet elemezhették a diákok. A mai matematika után holnap majd történelemből írásbeliznek a tanulók, ezután jönnek az idegen nyelvek. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. Átvették megbízó levelüket a választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az Országház kupola termében. Nagy Attila a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében elmondta, a voksolás lebonyolításában több mint 100 000 vettek részt. Minden a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Elindult az idei szamóca szezon. A fóliás magyar szamóca már megjelent a kínálatban, Szabadföldön május közepétől érik a gyümölcs, mondta rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát. Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát, ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület, a tavalyi termés mennyiségre számít, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van.
1: Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás azonban ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten, állítja a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza. Kovács Anikó szerint mindez bőrszárasságot, irritációt, allergiás reakciót okozhat. Azt tanácsolja, hogy a tinédzserek és szüleik kérjék ki szakember véleményét, és ne kövessék a közösségi médiában terjedő házi praktikákat. Marad a nyáriasan meleg, nagyrészt napos idő, de délutántól felhők is érkezhetnek. Este felé nyugaton már néhány futó zápor sem kizárt. A hőmérséklet napközben 24 és 30 fok között alakul. Holnap a napsütés sokfelé gomoly felhők zavarhatják, és zápor, zivatar is jöhet. 23-28 fokot ígérnek. Csütörtökön aztán jó sok felhő telepedhet az égre. Esőre, záporra, zivatarra is számíthatunk. Legfeljebb 20-25 fok lehet odakint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó öreg csontjaim. Na hát, kívánatos keddet mindenkinek. Nézzük csak. 1956. május 5-én Elvis Presley sokadjára történelmet írt. Ő lett az első előadó, aki egyszerre vezette a Billboard kislemez listáját, a Heartbreak Hotellal, meg az albumlistát a debütáló Elvis Presley nagylemezzel. Aztán 69-ben megjelent az USA-ban a Beatles Get Back című kislemeze, valamint a Creedence egyik legnagyobb slágere, a Bad Moon Rising. 1990-ben Jason Bonham esküvőjén a néhai John Bonham zenésztársai Jimmy Page, Robert Plant és John Paul Jones közösen adtak elő egy 5 dalból álló szettet, ami hát egy igen ritka Led Zeppelin összeállásnak számított. Na, majd még kotorászunk. 103.9 Rock FM, de addig is Midnight Boy.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok, továbbra is érvényes, hogy időszakos és szakaszos sávzárásra kell számítani. A Pesti úton, mégpedig a Ferihegyi úttól egészen a Zrínyi utcáig. Ezen kívül útszűkület tapasztalható a harmadik kerületben, a Raktár utcában, a Szél utca és a Vihar utca között. Óvatosan!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tiszapárt. A teherautó és buszvezetőket ellenőrzik kiemelten az utakon. Marad a meleg idő, de majd több felhővel. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Három alelnököt jelöl az országgyűlésbe a Tiszapárt, jelentette be közösségi oldalán a leendő miniszterelnök. Magyar Péter posztja szerint Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajztörténelem szakos tanárt és Rák Rihárd jogászt javasolják. A Fidesz Vitályos Eszter volt kormány szóvivőt, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk mozgalom pedig Dúró Dórát jelölte az alelnöki pozícióra. Az országgyűlés elnöke Forsthofer Ágnes a Tiszapárt balatonfüredi képviselője. Lesz. Őt az alelnökökkel együtt szombaton az alakuló ülésen választják majd meg. Már csaknem 700 ezeren rendelkeztek a neten adójuk 1+1%-áról. A NAV ESJA felületén az is látszik, hogy 190 ezeren megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatot. A határidő május 20-a. Tavaly több mint 2.100.000-en éltek a lehetőséggel. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez, civil szervezetekhez, vallási közösségekhez vagy a Nemzeti Tehetségprogramhoz. Egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az interneten egy friss jelentés szerint. Az áldozatok többsége óvodás általános iskolás. Fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék gyermeküket az okos eszközök használatára, hangsúlyozta Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
2: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelnünk, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Ugye itt az online játék is ebben az életkorban nagyon népszerű. Viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben ugye a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel. Úgyhogy mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami a megelőzés alapja lehet.
1: Zajlik az országos razzia az utakon, a héten a teherautó és buszvezetőket ellenőrzik kiemelten a rendőrök. Egy összehangolt európai akció keretében figyelik egyebek mellett a járművek műszaki állapotát, a pihenőidő vagy a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos rendelkezések betartását. Sokat süthet a nap ma is, de később majd felhők is megjelennek az égen. Estétől a Dunántúlon már futózáporok is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben 24 és 30 fok között alakul. Holnap a napsütés sokfelé gomoly felhők zavarhatják, zápor, zivatar is jöhet, 23-28 fokot ígérnek. Csütörtökön aztán jó sok felhő telepedhet az égre. Esőre, záporra, zivatarra is számíthatunk. Kicsit visszaesik a hőmérséklet, legfeljebb 20-25 fok lehet odakint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

107.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, kedves Györgyik, és talán még kedvesebb Irének. A kezüket csókoljuk. Mindjárt Guns N' Roses, addig viszont még Alanis Morissette.

Schiller Rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, hajrá érettségizők! És hát boldog születésnapot persze mindenkinek! Egy koncert, a punk és a klasszikus rock találkozása, a The Clash kezdte meg első brit turnéját e napon 77-ben. Nem egyedül utaztak, magukkal vitték a ország legfontosabb feltörekvő punk zenekarait, köztük a The Buzzcocksot, a The Slitset és a The Jam-et. A koncerteket gyakran kísérte rendőri jelenlét és botrány. Sok helyszín megpróbálta lemondani a fellépéseket a punkok hírhet viselkedése miatt. A turné nevét White Riot című dalról kapta, amit Joe Strummer a 76-os Nothing Hill-i zavargások után írt. A céljuk az volt, hogy a fehér munkásosztálybeli fiatalokat is társadalmi és politikai tudatosságra sarkalják. Ez volt az a turné, ami elvitte a punkot Londonból vidékre. Olyan városokban is, mint Newcastle, a fiatalok itt láttak először ilyen nyers, dühös energiát a színpadon, ami miatt ezrek alapítottak saját zenekart a koncertek után. A dolog érdekessége, hogy a zenekar szinte semmit nem keresett ezen a történelmi turnén, annyira olcsón adták a jegyeket, hogy mindenki hozzáférhessen, és gyakran még a szállásukért is küzdeniük kellett, mert a hotelek nem látták őket szívesen. 103.9 Rock FM, na zenéjünk!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Textiltermékeket vizsgálnak a fogyasztóvédők autós hajtott járókelők közé egy lipcsei bevásárló utcában. Holnaptól már többfelé eshet. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A nyári ruházati termékeket, fehérneműket ellenőrzik tavasszal a fogyasztóvédők. Bevásárlóközpontokból, üzletláncokból, piacokról, szaküzletekből, webáruházakból is választanak holmikat. Jó néhány mintát laboratóriumban is megvizsgálnak. Azt figyelik, hogy a cikkek megfelelnek-e az előírásoknak, és a vevők kapnak-e megfelelő tájékoztatást. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derül ki a Nébih és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akadt probléma, mondta rádiónknak Nagy Dániel országos erdészeti főfelügyelő.
2: Azt láttuk az ellenőrzések során, hogy számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
1: Több mint 1000 rászoruló gyerek jutott szemüveghez a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat segítségével. A szervezet tavaly októberben indított adománygyűjtő programot, ezen összesen 36 millió forint jött össze. Ezt a szolgálat 29 millióval egészítette ki. A pénzből csaknem 100 óvodásnak, több mint 900 általános iskolásnak, illetve két éves gyereknek vehettek szemüveget. Járókelők közé hajtott egy autós tegnap Lipcsében, a támadás egy bevásárló utcában történt. Az incidensnek két halottja és mintegy 25 sérültje van. A gázolót a rendőrök elfogták. László Attila kapja idén az Artisus könnyűzenei alkotói életműdíját. Az év zeneszerzője Rácz Gergő, szövegírója Rúzsa Magdi lett. Az év produkciója díjat a Hungária együttesnek ítélték oda két nagy koncertjéért. Marad a nyáriasan meleg, nagyrészt napos idő, de délutántól felhők is érkezhetnek. Este felé nyugaton már néhány futózápor sem kizárt. A hőmérséklet napközben 24 és 30 fok között alakul. Holnap a napsütés sokfelé gomoly felhők zavarhatják, és zápor, zivatar is jöhet. 23-28 fokot ígérnek. Csütörtökön aztán jó sok felhő telepedhet az égre. Esőre, záporra, zivatarra is számíthatunk. Legfeljebb 20-25 fok lehet odakint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát és boldog születésnapot 0505. Hát 1948. május 5-én Birminghamben megszületett a heavy metal egyik alapatja, akinek élete a rock történelem legmagasabb csúcsait és legmélyebb völgyeit is megjárta. Bill Ward! Bizony. Egy munkásosztálybeli negyedben nőtt fel az úriember, és a háború utáni Birmingham ipari zaja nagyban meghatározta a ritmus érzékét, ami hát igencsak fontos egy dobos életében. Mert ha valakinek nem esett le, ugye a Black Sabbath alapító dobosáról van szó, már 10 évesen dobolt, és a helyi klubokban találkozott Tony Iommivel, amivel első közös zenekaruk a Mythology volt, majd 68-ban csatlakozott hozzájuk Ozzy, Geezer Butler, amivel megalakult a Polka Talk Blues Band. És akkor jött aztán a Black Sabbathnak az aranykora. Stílusa? Hát bár a Sabbathot tartják a metal feltalálójának, Ward játéka ízig-vérig jazz alapú volt, sosem csak gépiesen püfölt. Finom pergetései és váratlan hangsúlyai adták meg a daloknak azt az egyedi lüktetését. A 70-es évek végére, mondani se kell, súlyos alkohol és drog problémákkal küzdött, saját bevallása szerint volt olyan album, amelynek a felvételeire alig emlékszik. 1980-ban szülei halála és magánéleti válsága miatt elhagyta a zenekart a turné közepén. Na, de a többi meg már történelem. Úgyhogy így, Bill Ward, 103.9 Rock FM, no, akkor itt a pedig.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok, továbbra is érvényes, hogy időszakos és szakaszos sávzárásra kell számítani a Pesti úton, mégpedig a Ferihegyi úttól egészen a Zrínyi utcáig. Ezen kívül útszűkület tapasztalható a harmadik kerületben, a Raktár utcában, a Szél utca és a Vihar utca között. Óvatosan!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehér őszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
2: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bamlivin Kispest, az ország első felminősítéssel tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
3: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitóhétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
4: Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a Half-Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half-Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half-Price. Great Brands.
5: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
6: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Hey, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
8: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
9: Matematikából írásbeliznek ma az érettségizők. Átvették megbízó levelüket a listás képviselők. A nap mellé majd felhők is érkezhetnek. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi. A vizsgák tegnap a magyar nyelv és irodalommal kezdődtek, több mint 78 ezeren adtak számot tudásukról. A szövegértési nyelvi feladatok után középszinten Vas Albert, Herceg Ferenc és Jókai Mór kapcsán is szerepeltek kérdések, aztán Arany János költeményét a Tölgyek alatt című művet elemezhették a diákok. A mai matematika után holnap majd történelemből írásbeliznek a tanulók, ezután jönnek az idegen nyelvek. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. Átvették megbízó levelüket a választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az Országház kupola termében. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében elmondta, a voksolás lebonyolításában több mint 100 000 vettek részt. Minden a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Elindult az idei szamóca szezon. A fóliás magyar szamóca már megjelent a kínálatban, Szabadföldön május közepétől érik a gyümölcs, mondta rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
10: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát. Sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát, ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület, a tavalyi termés mennyiségre számít, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van.
9: Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás azonban ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten, állítja a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza. Kovács Anikó szerint mindez bőrszárasságot, irritációt, allergiás reakciót okozhat. Azt tanácsolja, hogy a tinédzserek és szüleik kérjék ki szakember véleményét, és ne kövessék a közösségi médiában terjedő házi praktikákat. Sokat süthet a nap ma is, de később majd felhők is megjelennek az égen. Estétől a Dunántúlon már futózáporok is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben 24 és 30 fok között alakul. Holnap a napsütés sokfelé gomoly felhők zavarhatják, zápor, zivatar is jöhet, 23-28 fokot ígérnek. Csütörtökön aztán jó sok felhő telepedhet az égre. Esőre, záporra, zivatarra is számíthatunk. Kicsit visszaesik a hőmérséklet, legfeljebb 20-25 fok lehet odakint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát. Mindenkinek kiváló keddet, de legfőképpen az Iréneknek és a Györgyiknek. Na, majd Jefferson Starship, Glenn Frey

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát! Hát, micsoda gesztus! Egy 1990-es fellépés, amit jól följegyeztek a rock történelemben, mert a Led Zeppelin 1980-as feloszlása után ez volt az egyik legbensőségesebb és igazabb pillanat, amikor a három még életben lévő tagja újra együtt zenélt. Az esemény, az pedig Jason Bonham, John Bonham fia, néki az esküvői vacsorája volt egy angliai szállodában. Jason maga is kiváló dobos, aki később a Led Zeppelin 2007-es nagy koncertjén is pótolta édesapját. Jimmy Page, Robert Plant és John Paul Jones mellé természetesen az újdonsült fér Jason Bonham ült be a dobok mögé. Ez volt az egyik első alkalom. Összesen 5 dalt adtak elő, nem egy megtervezett stadionkoncert volt, hanem egy örömzenélés a család és a barátok előtt. Hát a beszámolók szerint a zenészek sokkal felszabadultabbak voltak, mint a korábbi kudarcosabbnak tartott összeállásaikor. Ez az alkalom azért is fontos, mert John Paul Jones is örömmel vett részt a közös produkcióban, pedig hát ugye korábban ő viszonylag hűvös viszonyt ápolt a csapat többi tagjával. Ez menő lehetett. 103.9 Rock FM. Na zenéljünk. Ahogy ígértem, Jefferson Starship.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt, majdnem 700 ezeren rendelkeztek online az 1+1%-ról. Egyelőre marad a meleg idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Három alelnököt jelöl az országgyűlésbe a Tisza párt, jelentette be közösségi oldalán a leendő miniszterelnök. Magyar Péter posztja szerint Hallerné Nagy Anikó ügyvédet, Kőszegi Krisztián földrajztörténelem szakos tanárt és Rák Rihárd jogászt javasolják. A Fidesz Vitályos Eszter volt kormányszóvivőt, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk mozgalom pedig Dúró Dórát jelölte az alelnöki pozícióra. Az országgyűlés elnöke Forsthofer Ágnes a Tisza párt balatonfüredi képviselője lesz. Őt az alelnökökkel együtt szombaton az alakuló ülésen választják majd meg. Tűzszünetet jelentett be holnaptól az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij ezt közösségi oldalán közölte azután, hogy Oroszország május 8-9-ére győzelemnapi fegyvernyugvást hirdetett. Az ukrán államfő időkeretet nem jelölt meg. Már csaknem 700 ezeren rendelkeztek a neten adójuk 1+1%-áról. A NAV ESZJA felületén az is látszik, hogy 190 ezeren megkezdték a kitöltést, de még nem küldték be a nyilatkozatot. A határidő május 20-a. Tavaly több mint 2 millió 100 ezeren éltek a lehetőséggel. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez, civil szervezetekhez, vallási közösségekhez vagy a Nemzeti Tehetség Programhoz. Egyre több a gyerekeket érintő szexuális visszaélés az interneten egy friss jelentés szerint. Az áldozatok többsége óvodás általános iskolás. Fontos, hogy a szülők tudatosan neveljék gyermeküket az okos eszközök használatára, hangsúlyozta Csalár Dorina, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság osztályvezetője.
2: 10-12 éves korban, amire érdemes odafigyelni, hogy milyen applikációkat használ a gyermek, kivel kommunikál, kivel csetel, kivel játszik. Ugye itt az online játék is ebben az életkorban nagyon népszerű. Viszont ahhoz, hogy a szülő ezeket az információkat megkapja a gyermektől, nagyon fontos az a bizalmi kapcsolat, amit jó esetben a gyermek 10-12 éves korára már régen kiépített a szülő a gyermekkel. Úgyhogy mindig a bizalom és a kommunikáció az, ami megelőzés alapja lehet.
1: Marad a nyáriasan meleg, nagyrészt napos idő, de délutántól felhők is érkezhetnek. Este felé nyugaton már néhány futózápor sem kizárt. A hőmérséklet napközben 24 és 30 fok között alakul. Holnap a napsütés sokfelé gomoly felhők zavarhatják, és zápor, zivatar is jöhet. 23-28 fokot ígérnek. Csütörtökön aztán jó sok felhő telepedhet az égre, esőre, záporra, zivatarra is számíthatunk, legfeljebb 20-25 fok lehet odakint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 FM, mondottam korán reggel, hogy lesznek itt ma nagy csodák. Például a Sultans of Swing, a Dire Straits, a zenekar e napon debütált az amerikai listákon ezzel a csoda dallal. Érdekesség, hogy a dalt eredetileg egy kis londoni klubban írták, és senki nem jósolt neki nagy jövőt, pláne a diszkókorszak kellős közepén. Mark Knopfler egy szakadt dél-londoni kocsmában látott egy amatőr jazz zenekart játszani, a hely tök üres volt a legenda szerint, a zenészek kopottas ruhákban nyomták, de a végén a frontember büszkén mondta: "Good night, we are the Sultans of Swing." Knopflernek annyira tetszett a kontraszt a nagy Zoló név és a mérhetetlenül síralmas látvány között, hogy azonnal megírta a szöveget. Eredetileg egy akusztikus gitáron szerezte a dal, de úgy érezte, nem működik. Amikor megvette élete első 61-es Fender Stratocasterét, és azon kezdte el játszani a riffet, a dal hirtelen életre kelt. Ez a tiszta ujjakkal pengetett stílus lett később ugyebár az ő védjegye. A dal végi híres szólót Knopfler szinte minden koncerten máshogy játszotta, egyre hosszabb és technikásabb lett, a stúdió verzióban hallható verziót sok gitáros a világ legjobbjának tartja. Hát és egyébként az egyik az is valóban. Én a minap láttam ebből az egyik közösségi platformon egy 8 perces verziót, ahol az elején még őszinte leszek, én magam sem sejtettem, hogy Mark Knopfler mire készül. Valahol a 2. perc tájéken kezdett el világossá válni, hogy ja, hogy ez az lesz. Hát ő egy zseni. Ő egy zseni. Na 103.9 Rock FM, hát akkor boldog születésnapot. Sultans of Swing.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok, továbbra is érvényes, hogy időszakos és szakaszos sávzárásra kell számítani a Pesti úton, mégpedig a Ferihegyi úttól egészen a Zrínyi utcáig. Ezen kívül útszűkület tapasztalható a harmadik kerületben, a Raktár utcában, a Szél utca és a Vihar utca között. Óvatosan!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
3: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten! Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok! Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban!
4: Ha több fronton kell helytállnod,
5: le kell adni a prezentációt.
4: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
6: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergeteges nyitó hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márkakitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
8: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. BAM Living Kispest, az ország első WELL minősítéssel tervezett lakóparkja. Zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
9: Hé, te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
10: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
11: Több mint 1000-en kaphattak szemüveget a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat segítségével. Újabb díja Hungária együttesnek. Holnaptól már többfelé eshet. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. A nyári ruházati termékeket, fehérneműket ellenőrzik tavasszal a fogyasztóvédők. Bevásárlóközpontokból, üzletláncokból, piacokról, szaküzletekből, webáruházakból is választanak holmikat. Jó néhány mintát laboratóriumban is megvizsgálnak. Azt figyelik, hogy a cikkek megfelelnek-e az előírásoknak, és a vevők kapnak-e megfelelő tájékoztatást. Az ellenőrzésre jó okuk van, amikor például tavaly a szál összetételt vizsgálták, 120 áruból 22 megbukott a teszteken. Javult a helyzet az illegális faanyag kereskedelemben, ez derül ki a Nébih és más hatóságok tavalyi ellenőrzési adataiból. Extrém magas kockázati besorolást egyetlen vármegye sem kapott, de vannak olyan területek az országban, ahol még bőven akad probléma, mondta rádiónknak Nagy Dániel országos erdészeti főfelügyelő.
12: Számos megyében jelentősen nőtt a jogkövetés, de sajnos van néhány megye, ami továbbra is a magasabb kockázati kategóriákba tartozik. 2025-ben összesen 234 esetben több mint 62 millió forint erdővédelmi bírságot szabott ki a hatóság, és 110 köbméter illegális eredetű faanyagot koboztunk el. Ezt ilyenkor önkormányzatokon, közhasznú egyesületeken keresztül eljuttatjuk a rászorulókhoz, tehát ez nem kerül még egyszer kereskedelmi forgalomba, hanem próbáljuk oda juttatni, ahol a legnagyobb szükség van.
11: Több mint 1000 rászoruló gyerek jutott szemüveghez a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat segítségével. A szervezet tavaly októberben indított adománygyűjtő programot, ezen összesen 36 millió forint jött össze. Ezt a szolgálat 29 millióval egészítette ki. A pénzből csaknem 100 óvodásnak, több mint 900 általános iskolásnak, illetve két éves gyereknek vehettek szemüveget. László Attila kapja idén az Artisius könnyűzenei alkotói életműdíját. Az év zeneszerzője Rácz Gergő, szövegírója Rúzsa Magdi lett. Az év produkciója díjat a Hungária együttesnek ítélték oda két nagy koncertjéért. A szerzői egyesület 26. alkalommal ismerte el a legjobbak munkáját. A díjátadót jövő hétfőn tartják a Magyar Zeneházában. Sokat süthet a nap ma is, de később majd felhők is megjelennek az égen. Estétől a Dunántúlon már futózáporok is előfordulhatnak. A hőmérséklet napközben 24 és 30 fok között alakul. Holnap a napsütés sokfelé gomoly felhők zavarhatják, zápor, zivatar is jöhet, 23-28 fokot ígérnek. Csütörtökön aztán jó sok felhő telepedhet az égre, esőre, záporra, zivatarra is számíthatunk, kicsit visszaesik a hőmérséklet, legfeljebb 20-25 fok lehet odakint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát, biztonságos közlekedést, nyugodt érettségi körülményeket, és a jó kis keddet kívánok mindenkinek. Ehhez azt gondolom, hogy tudok társítani némi zenei illusztrációt, például majd Metallica, jön majd a Journey, Edda, vagy éppen Mr. Kravitz. El ne feledjük a hölgyeket, jó? Kedves Györgyi és Irének, a kezüket csókoljuk.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Matematikából írásbeliznek ma az érettségizők. Átvették megbízó levelüket a listás képviselők. A nap mellé majd felhők is érkezhetnek. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi. A vizsgák tegnap a magyar nyelv és irodalommal kezdődtek, több mint 78 ezeren adtak számot tudásukról. A szövegértési nyelvi feladatok után középszinten Vas Albert, Herceg Ferenc és Jókai Mór kapcsán is szerepeltek kérdések, aztán Arany János költeményét a Tölgyek alatt című művet elemezhették a diákok. A mai matematika után holnap majd történelemből írásbeliznek a tanulók, ezután jönnek az idegen nyelvek. A szóbeliket emelt szinten június 3-ától, középszinten június 15-től tartják. Átvették megbízó levelüket a választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók az Országház kupola termében. Nagy Attila a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében elmondta, a voksolás lebonyolításában több mint 100 000 vettek részt. Minden a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Elindult az idei szamóca szezon, a fóliás magyar szamóca már megjelent a kínálatban, Szabadföldön május közepétől érik a gyümölcs, mondta rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti tanácsadója.
2: Körülbelül 800 hektáron termeljük Magyarországon évente a szamócát, sajnos a hideg, főleg a keleti ország részben idén is elkapta a magyar szamócát, ezért hiába növekedett egy kicsit 4-5%-kal a termőterület, a tavalyi termés mennyiségre számít, az olyan 7000-7500 tonna körül lehetséges, de ez bőségesen elér arra az időszakra, amikor Magyarországon ugye a fogyasztás dömpingje van.
1: Egyre több tizenéves használ felnőtteknek szánt kozmetikumokat. A túlzásba vitt bőrápolás azonban ebben az életkorban akár ronthat is a helyzeten, állítja a Semmelweis Egyetem bőrgyógyásza. Kovács Anikó szerint mindez bőrszárasságot, irritációt, allergiás reakciót okozhat. Azt tanácsolja, hogy a tinédzserek és szüleik kérjék ki szakember véleményét, és ne kövessék a közösségi médiában terjedő házi praktikákat. Marad a nyáriasan meleg, nagyrészt napos idő, de délutántól felhők is érkezhetnek. Este felé nyugaton már néhány futózápor sem kizárt. A hőmérséklet napközben 24 és 30 fok között alakul. Holnap a napsütést sokfelé gomoly felhők zavarhatják, és zápor, zivatar is jöhet. 23-28 fokot ígérnek. Csütörtökön aztán jó sok felhő telepedhet az égre. Esőre, záporra, zivatarra is számíthatunk. Legfeljebb 20-25 fok lehet odakint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM-na, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a keddi rock délelőtt, mégpedig hát ugye már a hosszú hétvége utáni kedden vagyunk, de mi nem csüggedünk el, mert hát hogy május 23-a, 24-e és 25-e egy újabb hosszú hétvége, úgyhogy mi a legjobb hangulatban itt ellötyögünk, elpesgünk ezen a héten is, mégpedig a legjobb rockzenékkel és tényleg a legjobbakkal. Ezeket online streamen is érdemes hallgatni, mert hogy www.rockradio.hu, és akkor ott úgy lehet. Hát érdemes, mert hogy az AC/DC érkezik, akik ugye voltak itt kétszer Európában koncertturnén, a Power Up turné keretein belül, de hozzánk nem jöttek el. Hát szégyeljék magukat, én nagyon vártam volna őket, de szerintem nem vagyok ezzel egyedül. Na, mindegy, egy a lényeg, hogy folytatják ezt a turnét, mégpedig Dél-Amerikában, illetve Észak-Amerikában stadion turnékat fognak most ebben az évben abszolválni. Igencsak fáradhatatlan a banda, mondhatjuk ezt így is. Ez a Highway to Hell.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, hát nagy hírek a Def Leppard-dal kapcsolatban. Megjelent legújabb daluk, amely következő stúdió albumuk előfutára lehet. Hát ugye néhány nappal azután, hogy több rejtélyes teaser videóval is beharangozták, megérkezett a Def Leppard legújabb dala, nem is olyan régen. A Rejoice című track világpremiérjére a brit BBC Rádió 2-es csatornáján került sor, Vernon Kay műsorában, most pedig már bárki számára meghallgatható az összes ismert streaming platformon. A száma a legendás angol zenekar első új felvétele a 2024-ben megjelent Just Like 73 óta, amelyben a Rage Against the Machine és az Audioslave gitárosa Tom Morello is közreműködött egy szóló erejéig. A Rejoice című dalról, akkor még cím nélkül és a várva várt új nagylemezről Joe Elliott frontember azt nyilatkozta, hogy vagy 2026 végén, vagy 2027 elején láthat napvilágot. Aki pedig többet szeretne tudni erről a nagy hírról, az a www.rockradio.hu oldalon Dandó Ági cikkéből mindenről értesülhet. Def Leppard és a Pour Some Sugar on Me.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM és Billy Idol folytatja. Hát kérem tisztelettel, Billy Idolnak ugye tavaly volt a karrierje 50 éves, és ennek a jeles évfordulónak az alkalmából ő kiadott egy új lemezt, mégpedig Dream Into It címmel, és aztán elindult turnézni, hogy megünnepelje ezt a fantasztikus 50 évet, mégpedig Amerikában először a Joan Jett and the Blackhearts-al, aztán utána jött Európába, és teljesen nyilvánvaló módon nálunk is fellépett itt a Budapest Parkban, fantasztikus koncertet adott. Ő tavaly töltötte be egyébként a 70. életévét is, és ennek apropóján hát is megjelent a Billy Idol Should Be Dead című egész estés dokumentumfilm, amelynek az egyik betétdalát a 2026-os Oscar díját adóra is jelölték a legjobb eredeti dal kategóriában, a dal címe pedig Dying to Live. Ami még hír Billy Idol-val kapcsolatban, hogy ugye tavaly jelölték a Rock and Roll Hall of Fame-be, akkor nem jutott be, ami új hír, és átvíz bennünket most már 2026-ra, hogy idén bejutott, és a beiktatási ceremónia november 14-én lesz Los Angelesben. Billy Idol, Sweet 16.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
2: Napozó kuponnapok a Rossmannban. Május 4-e és 10-e között 48 kuponnal várunk. Így akár 10-50% kedvezménnyel szerezheted be kedvenc fényvédőidet, napozó és szőrtelenítő termékeidet. A kuponfüzet Rossmann Plus tagoknak ingyenes. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
4: Ha több fronton kell helytállnod,
5: le kell adni a prezentációt.
4: Siess, mert elkésünk. Amikor minden perc számít, ne hagyd, hogy lelassítson a felfázás.
6: Használj Urzinolt a felfázás korai tünetei ellen. Az Urzinol mérsékli a gyakori vizelési ingert és az égő érzést. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Oltalmerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
8: Tavasz, napsütés. Itt az ideje a vásárlásnak a Half-Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half-Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half-Price. Great Brands.
9: Incs búcsút az őszhajszálaknak.
10: Állítsd meg az őszülést belsőleg a Katalázzal.
11: Kataláz. Keresd online vagy a Kataláz weboldalán.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a keddi rock délelőtt, hát bizony, ez a hét is elkezdett rohanni velünk, ez a hónap elkezdett rohanni velünk, hát már az ötödik napját tapossuk, aztán még csak most volt május 1-e, amit tisztességgel megünnepeltünk, de egy jó hosszú hétvége, az mindig jó, és jön még hosszú hétvége ebben a hónapban, május 23, 24, 25, az a pünkösdi hosszú hétvége, és erre várunk, ezt szeretnénk, de még aki dolgozik, annak jó munkát, aki úton van, annak jó utat, aki otthon pézik, neki jó pihit, a Linkin Park érkezik, akik ugye bejelentették visszatérésüket még 2025-ben, aztán vissza is tértek, és a Dead Cellából jól ismert Emily Armstrong lett az énekesnőjük, 7 évvel történt ez a visszatérés Chester Bennington halála után,

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Lennél velem, és fognál a két kezem. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 FM-nak, hogy jöjjék az Aerosmith, akik ugye visszavonultak, de amúgy nem vonultak vissza, azért pezsegnek ők rendesen, itt-ott-ott előfordulnak, és aztán ki is adtak egy One More Time című LP-t, amellyel hihetetlen, de több évtizedes karrierük során először kerültek a brit albumlista élére. A lemezen egyébként Steven Tyler, Joe Perry, Brad Whitford és Tom Hamilton játszik, a doboknál pedig vendégként Matt Sorum hallható, és Youngblood-dal készítették el a fiatal brit feltörekvő rockerre. Szerintem azért neki elég nagy köze volt ahhoz, hogy ezzel az LP-vel a brit albumlisták élén landolt az Aerosmith. Hát ugye Youngbloodról azt kell tudni, hogy ő akkor kapta meg a megérdemelt figyelmet, amikor Ozzy Osbourne Back to the Beginning rendezvényén előadta a Black Sabbath Changes című dalát, amelyért megkapta a Grammy-t is, mégpedig a legjobb rock előadás kategóriában. Úgyhogy ebben neki is benne van a keze, de mit számít ez? Végre az Aerosmith behúzta azt a pozíciót, ami eddig hiányzott a gyűjteményéből. Ők az Aerosmith és a Crying.

103.9 Rock FM, na hát Alanis Morissette érkezik, akit nagyon szeretünk, ő tavaly volt itt nálunk 17 év után, akart jönni egyébként előbb is egy picit, de ott volt az a nyomorult Covid, ami ezt megakadályozta, de tavaly tényleg előadhatta itt a művészetét, és annyira szereti a magyarokat, és annyira büszke magyar származására, hogy még a családját is elhozta, és elénekeltek magyarul egy dalt a színpadon, szóval Alanis Morissette-t tényleg nagyon szeretjük, és reméljük, hogy nem sokára visszatér, de nem idén szerintem, mert idén az angliai fesztivál szezon egyik fő fellépője lesz, és ami miatt egyébként ő legendává vált, hát az ugye az 1995-ös Jagged Little Pill című lemez, amelyet több mint 60 millió példányban adtak el világszerte, csak az Egyesült Királyságban 3 millió példányban, és olyan himnuszok találhatók rajta, mint az Ironic, a Hand in My Pocket, vagy pedig a most következő You Out to Know.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

bárki bárhová utazik, bármelyik hétvégén, legyen az rövid vagy hosszú, vagy akár hétköznap, akkor www.rockradio.hu és online streamen is lehet bennünket hallgatni. Na most azt mondja, hogy jön David Bowie és Mick Jagger, egy ilyen dupla dinamitnak egyáltalán nem lehet ellenállni. Egy olyan dalt adnak elő, amely eredetileg a Martha and the Vandellas 1964-es klasszikusa volt, de nagyon-nagyon sokan feldolgozták, viszont az övék volt a legnépszerűbb feldolgozás 1985-ben, amikor is a teljes bevételét a kislemeznek jótékony célra ajánlották fel az etiópiai éhezők megsegítésére a Live Aid szellemiségében. David Bowie, Mick Jagger, Dancing in the Street.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 Rock FM írja az Útinform, hogy az M6-os autópályán az M0-as autóút felé vezető oldalon a 18-as kilométernél lévő érdi észak csomópont környezetét átépítik, ezért a le- és felhajtóágat lezárták, a 20-as kilométernél lévő Diósdér centrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelőutat. Szintén az M6-oson az M0-as autóút felé vezető oldalon, a 21-es kilométernél lévő 6-os főúti csomópontban a felhajtóágot zárták le, és érdnél a 22-es és a 19-es kilométer között a Budapest felé vezető oldalt zárták le a forgalom a Pécs felé vezető oldalon irányonként egy-egy sávon halad. Az M7-esen a Velencei tó térségében felújítják a burkolatot, az 50-es és a 60-as kilométer között a Balaton felé vezető oldalon a külső és a leálló sáv, a Budapest felé vezető irányon az ellenkező oldal belső sávja, illetve a saját oldal belső és középső sávja járható. +30 20 99 9 103 9 az a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat, köszönjük szépen, és már is folytatjuk, mert folytatni kell. Ez az Alice in Chains és a Dembow.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

93.9 Rock FM azt mondja, hogy Nirvana, de hát a Nirvanáról mindig a Foo Fighters jut eszünkbe, Dave Grohl véget, csak azért mondom, hogyha esetleg valaki úgy felvonná a szemöldökét, hogy miért emlegetem én a Nirvanával kapcsolatban a Foo Fighters. Na, hát ők Take Cover Tour címmel 2026-os európai turnét abszolválnak majd. A kontinens legnagyobb stadionjait és fesztiváljait járják végig június és július között. A zenekar megosztja a színpadát az ausztrál Royal Otis, a japán punk őrületet képviselő Otoboke Beaver, az ír Inhaler, valamint a Brit Idols és Fat Dog zenekarokkal. A turné június 10-én indul Oszlóban, majd Stockholm, Varsó, München, Párizs, Liverpool, Berlin, Bécs, Milánó, Madrid és Lisszabon következik. Egy igazi nyári rockzarándoklatról beszélgetünk most itt. Ez a Nirvana és a Smells Like Teen Spirit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
2: Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a Half-Price-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A Half-Price-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. Half-Price. Great Brands.
3: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
4: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergetegesítő hétvégével ünnepeljük újjáruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb hobbiban!
5: A felfázás esetén már nem ennyire idilli a helyzet. Gyakori vizelési inger és égőérzés vizeletürítéskor.
6: Segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Használd az Urzinolt a felfázás korai tüneteinek enyhítésére. Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
7: Tudta, hogy az elmúlt évben 342 kis állatot fogadtunk be. Tavaly szinte minden nap örökbe adtunk egy állatot. Így a segítségünkkel új életet, szerető gazdát kaptak. Mi megtesszük, amit csak lehet. Tegyen hozzá Ön is 1%-ot. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a keddi Rock délelőtt, ugye már túl a hosszú hétvégén, de még egy másik hosszú hétvégén innen, annyit tudnék csak mondani, hogy május 23, 24, 25 ott lesz az a jó pünköst hétfő, úgyhogy mi csak így lazán, kényelmesen elpesgünk a legjobb rockzenékre, és nálunk tényleg azok mennek 0-24-ben heti 7 napon keresztül, ha valaki dolgozik, jó munkát, ha úton van jó utat, ha otthon pihizik, akkor mindenképpen jó pihit. Jöhet Meredith Brooks, aki 1997-es debütáló albumáról, a Blurring the Edges-ről tudja felmutatni a legnagyobb és egyben egyetlen slágerét, ez pedig nem más, mint a Beach. Ez a dal 4 hétig volt a top 10-ben az USA-ban és Angliában, összesen pedig még 9 országban jutott a legjobbak közé. A kislemezből csak Amerikában több mint 1 millió példány fogyott, és még Grammy jelölést is hozott 1998-ban. Hát nem rossz ez egy első nagy dobástól. Ez Meredith Brooks és a Beach.

103.9 Rokja felmasztírja az útinform, hogy az M3-as autópályán Mogyoród és az M31-es autópálya csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es és a 19-es kilométer között a főváros felé vezető oldal forgalmát a belső sávra és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, Vásárosnemény felé a külső és a leálló sáv járható, aztán az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben, távolabb a 17-es és a 18-as kilométernél csomópontot építenek, napközben itt jelzőrök irányítják a forgalmat. A 2-es főúton Göd belterületén a 24-es kilométernél a buszmegállót újítják fel, itt útszűkület mellett dolgoznak, és a 4-es főúton Becsés belterületén csatornáznak, a 22-es kilométernél útszűkület van érvényben. Plusz 36 20 99 9 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat. Köszönjük szépen, és már adja is a hangot a Queen és az I Want to Break Free.

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Na, hol volt, hol nem volt 1976-ban egy 16 éves gitáros, nevezett Wolf Hoffmann, beszállt egy zenekarba, és ezzel letette a Teuton heavy metal alapköveit. 50 év, több millió eladott lemez, és olyan korszakalkotó himnuszok, mint a Balls to the Wall, a Restless and the Wild, vagy a Metal Heart, az Accept a csúcson ünnepli fél évszázados fennállását. Bizony a banda 50 éves lett, és ennek örömére egy nagyszabású európai turnéval ünnepelnek, mégpedig 2026 végén. A körút különleges vendégei a méltán neves Dynasty és Tail Gunner, a konvoj Budapestre pedig, igen, Budapestre pedig december 6-án gördül be, egészen pontosan a Barba Negrába. A jubileum apropójából pedig a zenekar idén egy különleges, újravett klasszikusokat és vendégeket felvonultató albummal is jelentkezik, szóval itt is minden együtt van az ünnepléshez. Hát akkor boldog 50-et, Accept Balls to the Wall!

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a keddi Rock délelőtt, ugye már egy hosszú hétvége után és még egy hosszú hétvége előtt, május 23-24-25-e pünkösd, és mi nagyon durván, nagyon lazában vagyunk, még pedig a legjobbakkal, természetes ez nálunk, hát ezt most mit csináljunk, milyenek vagyunk, én tényleg... És nem is bizonygatnám tovább, csak kimondok egy nevet, Dire Straits és a Sultans of Swing, ez pedig a dalának a címe volt. A legendás angol csapat azonos című bemutatkozó albumának címadó tétele ez. A zenekar azután keltette fel a kiadók embereinek figyelmét, hogy a BBC London játszani kezdte a dalt, ez egy rádió, ugye? Mark Knopfler eredetileg egy steelgitáron írta meg, és addig nem is igazán vette komolyan, amíg el nem játszotta élete első Fender Stratocasterén, jelentsen egy bármit. Egy a lényeg, hogy mi ezt akkor is szeretjük, ezt a dalt, hogyha bármilyen gitáron játssza el, mert egészen elképesztően jó. Ez a Dire Straits és a Sultans of Swing.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék

93.9 Rock FM, a Black Crowes folytatja, ugye, akit nagyon szeretünk, de ők velük kapcsolatban az a hír, hogy ismét jelölést kaptak a Rock and Roll Hall of Fame 2026-os mezőnyébe. Ez már a második egymást követő nominációjuk, ami komoly mérföldkő a 2019-es újraegyesülésük óta. A zenekar több mint egy évtizede jogosult a bekerülésre, és sokak szerint már régóta lenne a helyük a halhatatlanok között. Roots rock és blues rock vonalon igazi alapbandának számítanak, és hogy miért járna ez nekik, hát több mint 30 millió eladott lemez. Klasszikusok, mint a Hard to Handle, vagy a She Talks to Angels, és egy olyan hangzás, ami generációkat inspirált. A jelölés nem csak a jelenlegi felállásról szól, ugye kiemelik a Robinson testvéreket, Chris Robinson és Rich Robinson, de az egykori tagokat is, köztük Jeff Sees, Johnny Coltot, Mark Fordot, Steve Gorman és a néhai Eddie Harst. Hát a végső döntés az áprilisban megszületett, a banda még nem került be, de ami késik, nem múlik. Főleg a rockban. Így van ez. The Black Crowes, Hard to Handle.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM-la, ennyi volt már a Rock délelőtt, érkezhet a Rock délutánnal is a legjobb rockzenékkel Klamancsa Krisztián, jön Szili, és ugyanígy a legjobb rockzenékkel a Rock the Night, aztán majd holnap is találkozunk, nagyon-nagyon remélem. Addig is mindenkinek kellemes délutánt és estét, én Csizinszki Éva vagyok, ők pedig a Quiet Riot és a Come On Feel the

103.9 Rock FM és a keddi rock délután. Picit érződik a levegőn a változás, hogyha ma valaki azt gondolja, hogy a hidegfront támad és mindennek vége, téved. A hidegfront a csütörtökön támad, de szinte semmit nem fogunk belőle érezni. Legfeljebb a csütörtök lehet a legcsapadékosabb, előtte dörgés, villámlás szerdára, de a szerdát megúszhatjuk csapadék nélkül, változatlanul 25-26 fokokkal, és ez még a hétvégére sem akar elmúlni. Pedig korábban azt mondták, hogy lesz egy kis elnye szerda csütörtök körül, és a hidegfront elintézi minimum a pénteket és a szombatot, de a jó hír az, hogy nem. Kellemes délután, Klomoncsek Krisztián vagyok, ezek itt a legjobb zenék, mint például Bob Seger and the Silver Bull.

0: 103.9 Rock FM, az Útinform információi szerint kigyulladt egy kamion az M3-as autópályán Vásárosnamény felé 60 térségében. Az 55-ös kilométernél a pálya adott oldalát lezárták, kerülni a 60-i csomóponton keresztül lehet, de a torlódás így is 5 kilométeres. Az M0-as autóút keleti szektorában az M5-ös autópálya felé vezető oldalon Gyál közelében egy személyautó korlátnak ütközött, emiatt a 35-ös kilométernél a külső sávot lezárták. A nézelődők miatt mindkét oldalon több kilométeres torlódás alakult ki. És az 51-es főúton Dunaharaszti térségében ma is aszfaltoznak, a 19-es kilométernél félpályás lezárás van érvényben, itt is mindkét irányban 1-2 kilométeres torlódás tapasztalható. Budapesten sávlezárások vannak, a Hungária körúton van egy, a 10. kerületben a Gergely utcában is van egy, és a 7. kerületben a Rottenbiller utcában is van egy, valamint lezárás van a 2. kerületben a Labanc úton, sávelhúzás van mindkét irányban az Árpád-Fejedelem útján, és korlátozások vannak a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!
1: About to check outside again. If you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, akik úgy gondolták, hogy a 90-es évek kezdetével és Jon Bon Jovi szóló karrierével véget értek a 80-as évek, az jól gondolta, de hogyha ezzel együtt a Bon Jovi hanyatlása is elkezdődött, akkor rosszul gondolta. Mert hogy 1992-ben a csapat visszajött, és tulajdonképpen jó értelemben semmit sem tanultak, és semmit sem felejtettek. A slágergyártás folytatódik, például a Keep the Faith című albumnak köszönhetően, és a róla kimásolt szuper sláger az album címadó dala. 93-ban a folytatás a Bed of Roses, az In These Arms és többek között a Dry County, és hogyha valakinek ez nem elég, 1994-ben szuper szerelmes dallal jönnek, ami talán el is viszi az egész évtizedet. Ha például 95-ben nem jön mellé a This Ain't a Love Song, egy másik szerelmes dal, mert hogy a balladák a Bon Jovinak a 80-as évek végén is nagyon jól álltak, gondoljunk csak a Living in Sin-re vagy az I'll Be There For You-ra. Íme a Bon Jovi 90-es évekbeli munkássága most a Rock FM-en, és a mindent vívő sláger az évtizedből. Legalábbis az egyik. As always. This Romeo is bleeding.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

saját neve Megadeth, és még mindig a pusztítás szimfóniájánál tartunk. Nagyon jó ez a dal a saját kategóriájában, de aztán eszembe jutott az időjárás, hogy időről időre néhol borulhat már kedden is, miközben szerdán is jöhet valamiféle változás. Korábban csapadékkal mondták a változást, de aztán tulajdonképpen annyira meleg van 26 fok körüli csúcs hőmérsékletekkel, hogy szerdán a magasban a különböző légköri találkozások csicsat, dirdúrt okozhatnak, de csapadékot a legutolsó jelentések szerint nem. A csapadékra csütörtökig várni kell, jön egy hideg fronttal és gyenge széllel, de nem nagyon fogunk érezni belőle hűvöset, mert hogy a 25-26 fokos napközbeni csúcsok megmaradnak, talán szombatra hűl valamennyit az idő, bár egész hétvégére ugyanígy a 24-25-26 fokot mondják. Hol van az igazság? Nem kutatjuk. Egyszerűen élvezzük a májusi tavaszt, ami eltart egész hónapban, és nem is nagyon akarunk kijönni a 20-valahány fokokból. Ez ugye nyilván a szószoros értelmében legkevesebb 21, legmagasabb 27-28 fok. Mikor? A mostani hétvége elmúltával, a jövő hét elején. Plavancsek Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok. Kigyulladt egy kamion korábban az M3-as autópályán, Vásárosnamény felé 60 térségében. Az 55-ös kilométernél a pálya adott oldalát legalább egy órája lezárták. Kerülni a 60-i csomóponton keresztül lehet, de a torlódás folyamatosan 5 kilométeres. Az M0-as autóút keleti szektorában az M5-ös autópálya felé vezető oldalon gyár közelében egy személyautó korlátnak ütközött, emiatt a 35-ös kilométernél a külső sávot lezárták legalább 40 perce. A nézelődők miatt mindkét oldalon több kilométeres kocsisor alakul ki. Baleset történt Budapesten a Fiumei úton és a 18. kerületben a Halomi úton is. Továbbra is sávlezárás van a Hungária körúton, illetve a 10. kerületben a Gergely utcában, de még a 7. kerületben a Rottenbiller utcában is. Lezárás van a 2. kerületben a Labanc úton, illetve sávelhúzás mindkét irányban az Árpád-Fejedelem útján, és korlátozások vannak a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

0: 103.9 Rock FM és a keddi rock délután picit horrorisztikusra sikerült ez a fél óra, mert hogy azzal indítottunk, hogy Megadeth és a pusztítás szimfóniája tudjuk fokozni, mert elővezette a Slayer of Raining Blood-ot, vagyis a zuhogó vér, tiszta thriller egyébként, már csak Vincent Price veterán horrorfilmes hangja hiányzik, ahogy beszél Michael Jackson thriller dalában. Gondoltam, hogy oldom a feszültséget, jön a V-motorok és a jégszív, de ez meg testrész.
1: Tiszta horror a mai délután.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a Hungária körúton, további sávlezárások még a 10. kerületben a Gergely utcában és a 7. kerületben a Rottenbéler utcában. Lezárás van a 2. kerületben a Labanc úton, illetve sávelhúzás mindkét irányban az Árpád-Fejedelem útján, és korlátozások vannak a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén. Sávlezárások még a fővárosban a 2. kerületben a Gábor Áron utcában, a 22. kerületben a Bartók Béla úton, és itt lezárás van a Török utcában is, és a 13. kerületben is van egy sávlezárás a Kámfor utcában. Egy irányosítás van a 2. kerületben a Zöldmáli lejtőn, időszakos és szakaszos sávlezárás van a Pesti úton, félpályás lezárás a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, lezárás van még a 2. kerületben a Gárdonyi Géza úton, és van egy útszűkület a 8. kerületben a Múzeum utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: 93.9 Rock FM.
1: Keddi rock délután csak és a legjobbokkal, az biztos, hogy ezzel a dallal az egyetlen Chesney Hawkes már csak azért is, mert 19 éves volt, amikor elénekelte, és 20 évesen élvezhette a dal abszolút világsikerét, de soha többet ekkora slágert nem csinált, nem énekelt. Ráadásul Nick Kershaw írta ezt neki, a 80-as évek közepének egyik legjobb popstárja, Stock Aitken and Waterman szerző trió árnyékában. Lépjünk tovább, mert ugye kis sem lehet összehasonlítani semmivel, a csapat egyetlen a munkásságban, ami minimum a 70-es, 80-as évek. Mindjárt jön a Lick It Up!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
3: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten! Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok! Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban!
4: Induljon a barkácsolás! Május 7-e és 10-e között fergetegesítő hétvégével ünnepeljük új áruházunkat Kistarcsán, a Mester utca 5 szám alatt. Látványos márka kitelepülésekkel, gyerekprogramokkal és óriási nyitóakciókkal várjuk Önt és családját. Találkozzunk a legkorszerűbb hobbiban!
5: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. BAM Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, és ez már a 80-as évek elejének a terméke, hát általában ügyesebb és bátrabb műsorvezetők lefordítják ezt a likitappot. Szerintem vegyük kölcsön a bikinitől a mondást, hogy nyalni csak úgy lehet, ha élvezzük az ízeket. A Kiss egyébként visszajött ezzel is, és többszörösen más slágerekkel is a 80-as években, mert hogy nagyon sokan mondták, hogyha annyira népszerűek voltak a klasszikus rockban, vagy egyáltalán az egyik legjobban eladható termék volt, mint maga a csapat festékkel, bőrszerkóval és minden mással az Amerikai Egyesült Államokban egy évtizeden keresztül, akkor a 80-as években mit kezdenek ezzel az egész műfajjal, meg a sikerrel? Hát visszajöttek, mondom még egyszer, ezzel is, meg aztán 1987-ben a Crazy Crazy Nights-al, és a munkásság még a 90-es években is folytatódik, szóval a Kiss-t nem érdemes leírni, mert hogy három évtizeden keresztül újra és újra jöttek, és szuper slágereket gyártottak. Klavancsa Krisztián vagyok, kellemes délutánt kívánok, az útinformó olyanokat ír, hogy kigyulladt egy kamion kb. 2 órája az M3-as autópályán Vásárosnamény felé, 60 térségében, Viber üzeneteket is kaptam ezzel kapcsolatban, köszönöm mindenkinek. Az 55-ös kilométernél a pálya adott oldalát lezárták, a torlódás folyamatosan 5 kilométeres órák óta, aki teheti, az a kerekharaszti lehajtónál hagyja el az autópályát, a füst egyébként korlátozhatja a Budapest felé haladók látótávolságát is. Az M0-as autóút keleti szektorában az M3-as autópálya felé vezető oldalon Gyál közelében egy személyautó korlátnak ütközött, a 35-ös kilométernél a külső sávot órákkal ezelőtt lezárták, a nézelődők mindkét oldalon több kilométeres torlódást okoznak. Budapesten baleset történt a Petőfi hídon Budára, illetve a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé is történt egy baleset, továbbra is sávlezárás van a Hungária körúton, a 10. kerületben a Gergely utcában és a 7. kerületben a Rottenbiller utcában is. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

103.9 Rock FM, Manfred Mann 85 éves. Ezt azért szögezzük le, mert hogy mindennek ez a támpontja, meg aztán van egy olyan zenekar is, amit ugyanígy hívtak, de az is ő volt, 1962-ben alapította, és aztán ebből lett a Manfred Mann's Earth Band, ami már a 70-es évek terméke. Na menjünk szépen sorjában, ha 62-ben alapította a saját magáról elnevezett együttest, akkor a legsikeresebb dal a Duva Didi, amit lehet ismerni, de nem csak ezt, hanem a Mighty Quint is és a Pretty Flamingo-t is. Ezek mind-mind vezették a brit kislemezlistát, ez még a 60-as évek, 69-ben oszlott fel az együttes, és a billentyűs Manfred Mann és a dobos Mike Hug két évig még együtt zenéltek Manfred Mann Chapter 3 néven, majd Mann 1971-ben megalapította a Manfred Mann's Earth Band nevű meghatározó zenekarát. Innentől kezdve tulajdonképpen, ha a név azonos, akkor sokat nem kell rajta gondolkozni, közben telnek az évtizedek. 60-as évek, 70-es évek, 80-as évek, 90-es évek, nem biztos, hogy mind aktív, nem biztos, hogy mindig-mindig zenélt, de az biztos, hogy Manfred Mann köztünk van, és az elmúlt évtizedekben meghatározó zenész. Ha már a meghatározóknál tartunk, elég, hogyha annyit mondok, hogy...

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a Hungária körúton, további sávlezárások még a 10. kerületben a Gergely utcában és a 7. kerületben a Rottenbéler utcában. Lezárás van a 2. kerületben a Labanc úton, illetve sávelhúzás mindkét irányban az Árpád-Fejedelem útján, és korlátozások vannak a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén. Sávlezárások még a fővárosban a 2. kerületben a Gábor Áron utcában, a 22. kerületben a Bartók Béla úton, és itt lezárás van a Török utcában is, és a 13. kerületben is van egy sávlezárás a Kámfor utcában. Egyirányosítás van a 2. kerületben a Zöldmáli lejtőn, időszakos és szakaszos sávlezárás van a Pesti úton, félpályás lezárás a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, lezárás van még a 2. kerületben a Gárdonyi Géza úton, és van egy útszűkület a 8. kerületben a Múzeum utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: Rock FM.
1: Volt egyszer egy album, azt mondták a 80-as években, a Genesis ezzel dobott a legnagyobbat. Az volt a cím, hogy Invisible Touch, és erről az egyik legérdekesebb, legjobb dal ez az elmúlt percekből. A Tonight, Tonight, Tonight olyanok társaságában, mint a Land of Confusion, vagy a Throwing It All Away, és nem utolsó sorban a címadó Invisible Touch. Évszámok 80-as évek, majdnem közepe 86-87. Ugyanezek az évek az aktivitás a Mike and the Mechanics részéről, Mike Rutherford, Genesis tag és ex-Genesis tag Peter Gabriel a szóló karrierben. Ó, Klamoncse Krisztián vagyok. Pici időjárás jelentés 18 óra után, és jön a ZZ Top is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. Bamlivin Kispest, az ország első felminősítéssel tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség. Otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
3: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pad thai és az édesszájúaknak mézes fehérőszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, a májusi időjárás határozottan tartósabb, mármint a 20 fok fölötti, meg hogy a napsütés, a nyárias jelleg, vagy a forró tavasz, bárminek nevezhetjük. Ezekben a napokban szerdára és a csütörtökre jut egy pici változás, szerdán először is ilyen túlnyomás lesz a levegőben, és a csicsad dirdur megvalósulhat, de állítólag ebből semmilyen csapadék nem jön. Csütörtökön jöhet csapadék, nem számottevő, viszont jön egy hidegfront is, ami viszont nem nagyon okoz lehűlést, vagy hogyha mégis, akkor pénteken még nem, de szombaton meg egy nagyon picit. Haladjunk szépen sorjában, a 26 fok szinte állandó egészen szombatig, szombatra, vasárnapra lehet ebből maximum 24, de ha a csütörtök csapadékos, akkor előtte és utána semmilyen csapadék nem jön, száraz időben, átmeneti felhőkkel és félig meddig napsütésben tölthetjük az egész hetet. Olyannyira, hogy hétvége után a jövő hét 27-28 fokkal akar kezdődni, de ezt majd úgy is megbeszéljük, ha elérkeztünk a jövő héthez.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90

103.9 Rock FM most már hivatalos, hiszen május van a 2026-ban, hogy az Oasis bejelentette, legalábbis Liam Gallagher hivatalos bejelentése, hogy a zenekar idén nem ad koncertet. A tavalyi évben 2025-ben óriási szenzáció volt, hogy először is kibékültek Liam és Noel Gallagher, és bejelentették, hogy elindulnak, ha nem is világkörüli turnéra, de angol városokban mindenféleképpen koncerteznek. Elképesztő volt a siker, és elképesztő volt az érdeklődés, és innentől kezdve, hogyha valaki felmegy az Oasis oldalára, akkor a 2026-os események között az szerepel, hogy itt az ideje, hogy a 30. évfordulóra újra megjelentessék a minden idők legnagyobb sikerének számító What's the Story Morning Glory albumot, mert hogy ezen voltak a szuperslágerek, pont 30 évvel ezelőtt olyanok, mint a Morning Glory, majdnem címadó, a Wonderwall, az elmúlt percekben éppen hallgattuk, és a Champagne Supernova is, persze az Oasis munkássága ennél jóval több, teljesen felszántották a 90-es éveket, és hogyha valaki azt gondolná, hogy belterjes angol banda volt, akik Európában meg a Szigetországban hatalmas sikereket arattak, nem, az Amerikai Egyesült Államok slágerlistáin is óriásit mentek a 90-es években a különböző dalokkal. Zenei folytatás a keddi rock délutánban, Hooligans a Rock FM-en most!

rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a Hungária körúton, további sávlezárások még a 10. kerületben a Gergely utcában és a 7. kerületben a Rottenbéler utcában. Lezárás van a 2. kerületben a Labanc úton, illetve sávelhúzás mindkét irányban az Árpád-Fejedelem útján, és korlátozások vannak a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén. Sávlezárások még a fővárosban a 2. kerületben a Gábor Áron utcában, a 22. kerületben a Bartók Béla úton, és itt lezárás van a Török utcában is, és a 13. kerületben is van egy sávlezárás a Kámfor utcában. Egyirányosítás van a 2. kerületben a Zöldmáli lejtőn, időszakos és szakaszos sávlezárás van a Pesti úton, félpályás lezárás a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, lezárás van még a 2. kerületben a Gárdonyi Géza úton, és van egy útszűkület a 8. kerületben a Múzeum utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.
2: Mikor elsuhanni látod éjjel az árnyakat, ha nem veti meg senki más aznap az ágyadat, csak halkan szól egy dal.

Sötétnek látod a fényeket, és furcsának a hangokat. Csak benned szól egy hang,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Újdonságra vágysz? A Pad Thai Bokbár bemutatja koreai hetek. Megérkeztek a koreai ihletésű kimchi szósszal készült kimchi special combo udon tésztával, csirkével, friss zöldségekkel és szezámmal, a koreai kimchi, hűsítő pattea és az édesszájúaknak mézes fehér őszi barackos desszert. Siess, mert a Pad Thai koreai ízutazása csak limitált ideig elérhető.
2: Tavasz, napsütés, itt az ideje a vásárlásnak a HalfPrice-ban. Fedezd fel a világmárkák lemvászon összetételű darabjait és a szezonközi leárazás különleges kincseit. A HalfPrice-ban a kedvenc világmárkáid és egyedi árak várnak rád. Találd meg a legújabb kincseidet már most. HalfPrice. Great Brands.
3: Furcsa, igaz? Ez a csend hiányzik a legtöbb otthonból, pedig a jövő már megérkezett. BAM Living Kispest, az ország első felminősítésre tervezett lakóparkja, zöld környezet, okos otthon, kiváló elérhetőség, otthonok már 990 ezer forint per négyzetmétertől. www.bamliving.hu.
4: Nincs búcsút az őszhajszálaknak.
5: Állítsd meg az őszülést belsőleg a Katalázzal.
6: Kataláz. Keresd online vagy a Katalázz weboldalán.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: közlekedés.
1: Budapesten sávlezárás van a Hungária körúton, további sávlezárások még a 10. kerületben a Gergely utcában és a 7. kerületben a Rottenbéler utcában. Lezárás van a 2. kerületben a Labanc úton, illetve sávelhúzás mindkét irányban az Árpád-Fejedelem útján, és korlátozások vannak a 7. kerületben a Madách Imre tér környékén. Sávlezárások még a fővárosban a 2. kerületben a Gábor Áron utcában, a 22. kerületben a Bartók Béla úton, és itt lezárás van a Török utcában is, és a 13. kerületben is van egy sávlezárás a Kámfor utcában. Egy irányosítás van a 2. kerületben a Zöldmáli lejtőn, időszakos és szakaszos sávlezárás van a Pesti úton, félpályás lezárás a 15. kerületben a Pestújhelyi úton, lezárás van még a 2. kerületben a Gárdonyi Géza úton, és van egy útszűkület a 8. kerületben a Múzeum utcában.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, a májusi időjárás határozottan tartósabb, mármint a 20 fok fölötti, meg hogy a napsütés, a nyárias jelleg, vagy a forró tavasz, bárminek nevezhetjük. Ezekben a napokban szerdára és a csütörtökre jut egy pici változás, szerdán először is ilyen túlnyomás lesz a levegőben, és a csicsad dirdur megvalósulhat, de állítólag ebből semmilyen csapadék nem jön. Csütörtökön jöhet csapadék, nem számottevő, viszont jön egy hidegfront is, ami viszont nem nagyon okoz lehűlést, vagy hogyha mégis, akkor pénteken még nem, de szombaton meg egy nagyon picit. Haladjunk szépen sorjában, a 26 fok szinte állandó egészen szombatig, szombatra, vasárnapra lehet ebből maximum 24, de ha a csütörtök csapadékos, akkor előtte és utána semmilyen csapadék nem jön, száraz időben, átmeneti felhőkkel és félig meddig napsütésben tölthetjük az egész hetet. Olyannyira, hogy hétvége után a jövő hét 27-28 fokkal akar kezdődni, de ezt majd úgyis megbeszéljük, ha elérkeztünk a jövő héthez.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék a

93.9 Rock FM, a 40. évforduló, az 40. évforduló ezekben a hetekben, ezekben a hónapokban az Afterburner album egyik gyöngyszeme a Rough Boy, és hát persze, hogy slágerlistás. Elsősorban az Amerikai Egyesült Államokban, de nem utolsó sorban, mindenhol, ahol a ZZ Topot szerették, és nem csak ezért a nagylemezért, vagy ezért a slágerért. Klamoncse Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet. A Kim Novák slágerével búcsúzom, hol van az a nyár? Hát majdnem itt van, már májusban, azért 26-27 fokos napi csúcsokkal, ez már majdnem az. Bődi Szili viszont biztosan az, mármint a műsorvezető, most 8 órától, holnap délután 3-kor jövök.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

Jó estét, Budapest, FM 103.9, itt a Rock FM-en, szevasztok a mikrofonnál, Bűdi Szilárd, és indul a Rock the Night. Mindenkinek jó szórakozást kívánok, elő a metálvillákat, engedjük ki a hajunkat, engedjük szabadra a fantáziánkat. A telefonszámunk 0629999139, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. A www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól Tornanádoskáig. Indul a Rock the Night, mindenkinek jó szórakozást, kalandra fújunk!

Rock Rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Mindenkit szeretettel köszöntök. Május 5-én is ma van az év 126. napja, és még 240 nap van hátra ebből az évből. Nagy szeretettel köszöntjük az aranyos, az Irén, haló, haló Irén, jöjjön este felé, János és az Oscar nevű hallgatókat. A leghíresebb Oscar számomra Gáti Oscar, de volt a Sylvester Stallone-nak is egy ilyen, hát nem annyira népszerű filmje. Na mindegy. Szóval lehet a gyereket aranyosnak is hívni, nem csak azért, mert hétfőtől vasárnapig rettenetesen aranyos, hát azért, mert azt szeretnéd, hogy úgy a nevében is az legyen. Hogy ez jó döntése, vagy inkább kitolás, azt mindenki döntse el magának. Minden esetre mindenkinek szép estét kívánok, és már is hozom a földkerekség leges-legnagyobb rockslágereit.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

103.9 itt a Rock FM-en. Gyerekek, 1988. május 5-én született Adele, brit énekesnő, aki mára az egyik legnagyobb hatású pop-rock ikon lett virágszerte. Adele rekordszámú Grammy-díjat nyert, és híres arról is, hogy minden slágerében elképesztő érzelmi mélységeket hoz. Na meg arról is, hogy a magánéletét rendkívül védelmezi. Hát akkor az Isten éltesse innen a stúdióból is Adélt, a fantasztikus énekesnőt, aki minden világrekordot meghódított.

93.9 Rock FM, elmúlt 9 óra, és én hozom továbbiakban is a földkerekség legnagyobb rocksláger-eit. Mindenkinek kellemes időtöltést itt nálunk, ahol természetesen csak is a legnagyobbak szólnak. És jönnek természetesen a kis hírek a nagyvilágból. A telefonszámunk 0620-999-1039. Ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádacskáig. És hát 1892. május 5-én született Dorothy Gerrod, brit régész, aki első nőként kapott professzori címet a Cambridge-i egyetemen. Gerrod úttörő munkát végzett a kőkorszaki ember kutatásában, és sokat tett azért, hogy a nők is egyre nagyobb szerepet kapjanak a tudományos életben.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM. Tudtad, hogy a világ első sportklubja 1843-ban alakult Angliában, mégpedig Guy's Hospital Cricket Club néven indult, és ezzel elindította azt a lavinát, amelyből ma már több millió sportegyesület működik világszerte. Mert hogy az emberek ezáltal valahogy rájöttek, hogy csapatban sportolni a legjobb. Az üzenet világos volt, a csapatjáték nem csak szórakoztat, de közösséget is épít. Az emberek rájöttek egy idő után, hogy menő egy klubhoz tartozni, menő egy közösség részeként élni, mert ilyen helyeken általában az emberek tudnak segíteni egymásnak, nyilván megbeszélik a problémáikat, legyen ez egy motoros klub, vagy pingpong egyesület, esetleg foci csapat, szóval a közösségben lenni jó.

jön a hóhér, mondd, hova mész. Ha jön a hóhér,

103.9 Rock FM. Tudtátok, hogy az űrkutatás egyik legnagyobb áttörése pont május 5-én történt, ugyanis 1961-ben ezen a napon repült Alan Shepard, az első amerikai űrhajós a világűrbe. Bár a repülése mindössze 15 percig tartott, és hát ebből ki is lehet találni, hogy nem volt túl sikeres, mégis óriási lépés volt ez a holdra szállás felé vezető úton.

103.9 Rock FM, jöjjön egy kis egészséges életmód. Tudtátok, hogy a görögdinnye nem csak finom, de az egyik legjobb természetes hidratáló is. 92% a víz, ráadásul tele van antioxidánsokkal és vitaminokkal. Egy friss tanulmány szerint a rendszeres fogyasztása javíthatja a szív egészségét, és még a bőr öregedését is lassíthatja. Szóval már most érdemes készülni, mert nem sokára jön a dinnye szezon.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM. Hát gyerekek, a Szaúd-Arábiában azért szeretik a rekordokat. Az a lényeg, minél magasabbra és minél drágábbat, minél aranyszínűbb legyen, és minél csecsébb és csicsásabb. No, de a lényeg, hogy a világ legmagasabb szökőkútja a szaúd-arábiai King Fahd szökőkút, amely 312 méter magasra lövi fel a vizet. Hogy kérem? 300... Nem már, az nem lehet. 300 méterre. Hát figyelj, most nézem a képeket, és ugye hát az a lényege, hogy ez nagyjából olyan, mintha egy teljes Eiffel tornyot spriccelnének az égbe. Ráadásul éjszaka 500 reflektor világítja meg, így elképesztő látványt nyújt, és most így a képeken nézem, hát kérem szépen, én most nem tudom megszámolni, hogy ez hány száz méter, vagy egyáltalán 100 méter van-e, de mindenhol azt írják, hogy akár 312 méterre is fellövi a vizet. Brutális látványosság több kilométer távolságban is.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

103.9 Rock FM. Hát tudtátok, hogy Pablo Picasso 91 éves korában is alkotott még, és azt mondta, az ifjúság nem kor kérdése, hanem egy állapot. Picasso egyébként egész életében megújulni képes művész volt, aki több mint 50 ezer művet hagyott hátra. Inspiráló, hogy a kreativitás tényleg nem ismer határokat.

Klasszik Rock újraél. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rock FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók.

Szaszhaverom, ez itt a 103.9, a Rock FM. Mindenkit szeretettel köszöntök, szevasztok éjszakai baglyok. Elmúlt 11 óra is természetesen ugyanazzal a lendülettel, ugyanolyan fantasztikus rockslágereket hozok nektek egyiket a másik után. A telefonszámunk még mindig 0629991039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanádaskáig. Indul az utolsó, azaz a 11 óra utáni lélekmasszázs a legnagyobb lélekmasszőrökkel. Mindenkinek jó szórakozást!

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

103.9 Rock FM. Hát gyerekek, akkor jöjjön egy kis egészség. Tudtátok, hogy egy friss felmérés szerint már napi 20 perc séta is jelentősen csökkenti a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát. A mozgás nem csak a testünket tartja karban, de az agyunkat is felfrissíti. Szóval, hogyha teheted, ma is sétálj egyet. A tested abszolút mértékben hálás lesz érte.

FM 103.9, itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal egyetz, kanyetz.